0: megyek el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szintén zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hadd legyek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilizást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Különleges lehetőség várja a múzeum látogatókat Dunaújvárosban október 3-án, szombaton. Az Intercisza Múzeum 14 és 18 óra között fogadja látogatókat, ez idő alatt pedig az intézmény állandó és időszaki kiállítása is ingyenesen megtekinthetők. Érdemes ellátogatni a múzeumba azoknak is, akik még nem látták az Ecsettel üzenünk című időszaki kiállítást. A tárlat iránti nagy érdeklődés miatt ugyanis meghosszabbították a nyitvatartás idejét, így az érdeklődők november 14-ig még megtekinthetik a kiállítást, írja oldalán a Duna Online. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. 28 éves volt csak, amikor egy tragikus autóbalesetben életét vesztette, miközben Dunaújvárosba igyekezett edzésre. Ennek immár 21 éve, október 2-a Kulcsáron itt a születésnapja, most ünnepelte volna az 50-et. 2004-ben fogadta el az akkoriban legjobb magyar csapatnak számító Dunafer ajánlatát. 2005. januárjában éppen edzésre igyekezett Sukorói lakhelyéről Dunaújvárosba, amikor a Velence és Pusztaszabolcs közötti úton halálos autóbalesetet szenvedett. Elveszítette uralmát a gépjárműbe felett, amely fának ütközött és kigyulladt. Egy arra haladó kamionos észrevette a balesetet, széttört, kigyulladt roncsból kiemelte, de már nem tudtak rajta segíteni a mentők, írja a FEOL. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Csalók élnek vissza Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. Hogy ne váljanak áldozattá a Fejér vármegyeiek is, adott esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket otthonukba. Az Öte Pázmánd tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent rekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Ismét lehet szavazni az év turista házára innen Fejér megyéből is. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaháza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondanak. A visszajelzéseket október 5-éig várják, innen Fejér megyéből is. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyolfelhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, október 3-a van szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Sheryl Crow a Fight for This Love-val, a kezdés pedig Gadzsói, a Bessama Mucho-val. Kívánok mindenkinek jó ébredést, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jack Redditch-el ébredhettünk, ez volt a No Matter. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között pedig Zlatan Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyesítették újra 1990-ben Németországot, és 1955-ben pedig az EBC televíziós csatornán ezen a napon indult el a Mickey Mouse Club című legendás gyermekműsor. A legjobb zenékkel pedig jövök, és természetesen a reggel témáit is el fogom majd hamarosan árulni, csak tartok egy rövid szünetet, és utána folytatom az ébredést és a napindítást majd Michael Bublé-val. Ez lesz az I Believe to You majd a hírek után. I believe in starting over. I can see that your heart
1: is true. I believe in good things come. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamás Négy Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó Mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelte a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek ma. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi terv plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilizást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilizás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Az egészségtudatosság állt a középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a stroke-ról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, lerült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyolfelhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti eszél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a Simply Reddel, ébredhettünk, ez volt a Something Got Me Started, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Lékai Kis Ramónával látogatunk el a Párizsi Divat hétre, és bizony-bizony Lékai Kis Ramóna azt a megtiszteltetést kapta, hogy világsztárok között léphetett ki a kifutóra, úgyhogy jönnek majd a részletek. 8 óra után Victoria Beckham-mel fogunk foglalkozni, és a férjával, Cruzzal, akivel együtt ér vissza a stúdióba, és úgy néz ki, hogy fog majd énekelni, úgyhogy erről is jönnek a részletek, aztán 9 óra után a sportrovatba a Manchester City-vel foglalkozunk. Csapatot 114 vádpontban találták bűnösnek pénzügyi eljárásba, úgyhogy ez keményen érinti majd a City-nek a házatáját, és természetesen zenélek is, mint ahogy eddig is jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz még például velem Mau Chau, a Bongo Bongal, na meg most Usher és Pitbull közöse. Ez a DJ Got Us Fall in Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig jön a nap első témája, foglalkozunk Lékai Kis Ramónával, és a párizsi divat hétre látogatunk el, ugyanis világsztárok között léphetett a kifutóra, hozok minden részletet, és természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem óra elsőjeként a Deep Swing az In The Music-kal, ezzel indulunk majd a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtetlen zenei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Különleges lehetőség várja a múzeum látogatókat Dunaújvárosban október 3-án, szombaton. Az Intercisza Múzeum 14 és 18 óra között fogadja látogatókat, ez idő alatt pedig az intézmény állandó és időszaki kiállításai is ingyenesen megtekinthetők. Érdemes ellátogatni a múzeumba azoknak is, akik még nem látták az Ecsettel üzenünk című időszaki kiállítást. A tárlat iránti nagy érdeklődés miatt ugyanis meghosszabbították a nyitvatartás idejét, így az érdeklődők november 14-ig még megtekinthetik a kiállítást, írja oldalán a Duna Online. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyolfelhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél, reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lékai Kis Ramón a világsztárok között léphetett a kifutóra a Párizsi Divat héten. Jön minden információ erről, szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként október 3-a van, szombat, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, jön a Deep Swing és az In The Music.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Párizsi Divat hetet nyitó Eiffel torony előtt megrendezett divat bemutatón egy márka nagyköveteként Lékai Kisramóna is végigvonult a kifutón. A műsorvezető olyan világhírű hírességekkel osztozott a színpadon, mint Jane Fonda, valamint Celine Dion, aki zárta az egész műsort. Ramóna logisztikailag is megterhelő napokon van túl. Múlt héten volt Párizsban egy ruhapróbán, vasárnap visszautazott egy tévéfelvételre, majd hétfőn hajnalba azonnal repült is vissza a francia fővárosba. Az idén 9. alkalommal megrendezett esemény a nők önbizalmát, szabadságát, összetartozását ünnepelte, miközben az elfogadás és az egymás iránti támogatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Gratulálunk Ramónának, és nagyon reméljük, hogy lesz még rá alkalma, hogy a párizsi kifutón szerepeljen. Ez egy tök nagy dolog szerintem, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, és természetesen a legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az All for One, az I Swear-rel, a folytatás viszont George Michael-é, szól a Fave Let's Go to the City most itt a Besten. Like no other.

0: meséjét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen Kamátban és a Nem Tudom. Folytatjuk hamarosan az ébredést és a napindítást méghozzá egy olyan együttessel, aki éppen egy hatalmas nagy turnén van, az It's Iconic elnevezést viseli egyébként, és ott van velük az M. Vouge és a TLC csapata is, nem másról van szó, mint a Salt and Pepper, Iraki után pedig hozom tőlük a Suppot majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekről érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többletjelentéseiről is. A látogatást a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és Előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg Előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyolfelhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes, szép reggelt kívánok mindenkinek. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között pedig Zlatán Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Németország újraegyesítése volt a mai napon 1990-ben. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Victoria Beckham-mel fogunk foglalkozni, aki most fiával, Cruz-zal bevonul stúdióba, úgyhogy úgy néz ki, hogy újra mikrofont fog ragadni, és énekel, jönnek erről a részletek hamarosan. 9 óra után pedig a sportrovatban a Manchester City házatájékára látogatunk el, ugyanis most pénzügyi eljárásban találták bűnösnek őket, méghozzá 114-szer, úgyhogy az elég kemény, jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Montel Jordannel megyünk tovább, szól a This Is How We Do It most itt a Besten. This is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig Victoria Beckham jön fiával, akivel stúdióba vonul, úgyhogy újra mikrofon előtt jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Depeche Mode és az It's No Good például majd 8 óra után.
2: Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilizást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. 28 éves volt csak, amikor egy tragikus autóbalesetben életét vesztette, miközben Dunaújvárosba igyekezett edzésre. Ennek immár 21 éve, október 2-a Kulcsáronik a születésnapja, most ünnepelte volna az 50-et. 2004-ben fogadta el az akkoriban legjobb magyar csapatnak számító Dunafer ajánlatát. 2005. januárjában éppen edzésre igyekezett Sukorói lakhelyéről Dunaújvárosba, amikor a Velence és Pusztaszabolcs közötti úton halálos autóbalesetet szenvedett. Elveszítette uralmát a gépjárműbe felett, amely fának ütközött és kigyulladt. Egy arra haladó kamionos észrevette a balesetet, széttört, kigyulladt roncsból kiemelte, de már nem tudtak rajta segíteni a mentők, írja a FEOL. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, jön Victoria Beckham, aki fiával, Cruise-zal tér vissza a stúdióba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, így október 3-án szombaton a kezdés a Destiny's Child-é a Survivor-rel. Kívánok mindenkinek szép reggelt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Best FM a legjobb zenék, Victoria Beckham egy friss Instagram bejegyzés tanulsága szerint ismét mikrofon mögé állt. A középső fia Cruz osztott meg egy fotót a stúdióból, ami azonnal elindította a találgatásokat a legendás Posh Spice zenei visszatéréséről. Cruz egyébként azt írta ki az Instagramjára, hogy igen, visszahoztuk Spost a stúdióba. Az egykori Spice Girls feltehetően fia egyik új dalához rögzített vokálokat, bár ezt hivatalosan még egyikük sem erősítette meg. Cruz a The Bakers nevű formáció tagjaként építi karrierjét, a banda októberben a The Raytons vendégeként indul turnéra, a koncert sorozat október 9-én rajtol majd Dublinban, és több brit nagyvárost érintésével október 30-án Manchesterben zárul majd. Kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni, mert az is lehet, hogy nem a The Bakershoz van köze ennek, hanem jön egy közös daluk még hozzá Victoriának és Cruznak, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt. A legjobb zenékkel pedig nem váratok tovább senkit, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólni fog majd hamarosan a Depeche Mode és az It's No Good, a közvetlen folytatás pedig Lady Gagáé, jön az Always Remember Us This Way most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Art Avenue és a Csak azért is szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatom majd az ébredést és a napindítást, jön majd az I Love Your Smile a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Újra megerősödhet a magyar nyelvi oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasítására kérére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez. amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk együtt, ez volt a The Real Slim Shady. Szép reggelt kívánok mindenkinek, október 3-a szombat van. A dévnaposok, a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan a sportrovaté lesz majd a szó 9 óra után, de addig is még bekészítettem a legjobb zenéket. Itt lesz velem Anastasia a One Day in Your Life-val, a folytatás pedig Victoria Beckham csapatájáé. Ha már az óra elején szó volt arról, hogy újra

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába fogunk ellátogatni egy perc erejéig, és beszélgetünk a Manchester Cityről. A csapatot 114 vádpontban találták bűnösnek pénzügyi eljárásba, úgyhogy ez elég érdekes, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem Martin Solveig és a Rocking Music majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilizást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Az egészségtudatosság állt a középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Az időjósok szerint folytatódik a bénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És ilyenkor mindig terítéken a sport, és a mai napon a Manchester City csapatához látogatunk el. 114 vádpontban találták bűnösnek a csapatot pénzügyi eljárásban, úgyhogy megnézzük, hogy mi is volt ez a mutyi, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk innával, ez a hat. Szép reggelt mindenkinek!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, megszületett a döntés a Manchester City és a Premier League évek óta húzódó pénzügyi perében. A független bizottság 115 felhozott pártpontból 114-ben a klub ellenítélt. A manchesteri együttes tagadja a vádakat, és várhatóan fellebbez a döntés ellen. A Premier League emelt vádat méghozzá 2009 és 2023-as szezonok közötti időszak pénzügyei miatt. A vádpontok hiányos és pontatlan pénzügyi adatszolgáltatásokra, játékosok és edzők rejtett javadalmazására, valamint a Liga és az UEFA pénzügyi fair play szabályainak megsértésére vonatkozóan. A Manchester City közleményében hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a határozatot, és az eljárás még nem zárult le teljesen, és jogi lépéseket tesz, fellebbez az ügyben. A büntetés mértékéről még nem született határozat, arról egy különálló eljárás keretében döntenek majd. Hogy ebből hogy fog kimászni a kék-fehér manchesteri együttes, fogalmam sincsen, de egy biztos, hogy benne vannak a slamasztikában, és előveszik-e azokat a játékosokat, valamint Pep Guardiolát, mert ugye ebben az időszakban bőven ő volt az edző a Manchester Citynél, azt nem lehet tudni, kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, hogy most megyünk tovább a legjobb zenékkel, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg most a Five, ez az Everybody Get

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Szép napot kívánok mindenkinek. Most már azért a reggelt magunk mögött hagyjuk, de ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz velem Britney Spears és Madonna közöse, a Mi Against the Music, a folytatás pedig egy másik csajszié. Jön az a Jennifer Lopez, aki itt volt ebben az évben Magyarországon, és nem akár mivel fog minket most elkárni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, átlépünk a délelőtt bedején, és a legjobb zenék maradunk egészen délig. Indul a Best hétvége, például olyan előadók társaságába tölthetjük a következő órát, mint Sean Paul, a Temperature-rel érkezik majd.
2: Well, I'm on the way the time, Paul, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösség oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi terv plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét. Tamásné Cineget Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A korábbi elnökhelyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségbe.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy- és vagyonbiztonságot, ismertették. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Október 3-a van szombat, és indul a Best hétvége. Naná, hogy a legjobb zenékkel, olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például a TLC, de itt lesz az Ace of Base is, a kezdés pedig Vanessa Carlton. A Thousand Mails-szel kívánok mindenkinek jó rádiózást.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Walmár és Manuel közöse az Éget a nap. Szép napot kívánok mindenkinek, október 3-a van szombat, a névnaposok, a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, most az Ace of Base jön, és a Cruel Summer.

Best FM a legjobb zenék, a női hang énekelt Whitney Houston, ez volt az I'm Your Baby Tonight, és hogyha már szóba került a ma este, ne menjünk el amellett, hogy hogy lehet tölteni nálunk a ma estét, ugyanúgy night shift-tel, mint a hét többi napján, csak az R&B kedvencek pörögnek majd az első kettő órában mixben, úgyhogy White Boy mellé érkezik ennek specialistája, állandó szombati rezidensünk Slim Fit, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit évfélig, ez tehát a jövő zenéje, na meg Bob Slinkel Love Generation-je is, ugyanis tartunk egy rövid szünetet, és ezzel megyünk.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös órája következik, amiben természetesen még én válogattam a legjobb zenéket. Itt lesz például velem az MVU-s csapata, a My Lovin-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 DFV-je játékos is tagja lesz a női vízilabda válogatott október elejé edzőtáborának. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigenőtől. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint Cseh Sándor szövetségi kapitány másfél napos összetartást szervez a keret számára. A dunaújvárosi csapatból Tormalóca kapus, valamint Garda Krisztina, Rivalszka Natasa és Sümegi Nóra is helyet kapott. A mostani edzőtáborban Faragó Kamilla is csatlakozni tud a válogatotthoz, ő ugyanis a spanyolországi Mataróból hazatérhetett erre az időszakra. Hajdú Kata ugyanakkor klub kötelezettsége miatt nem lesz ott az összetartáson. Az Olimpiákos játékosaként október 3-án szuperkupa döntő vár rá, írja a Duna Online. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapi alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Holnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli eszél. Hajnalban 4 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megszólalt a kormányfő az Árrés Topról. Az életveszélyes manőver sem segít, ha dolgozik a Trafipax. Fontos változások jöhetnek az újraélesztésben.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árréstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árréstop megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy
3: harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
5: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
3: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó közös órán következik a mai napot illetően. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 3-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem. Nem fogunk unatkozni, legyen szó konyhában állásról, vagy munkáról, így hétvégén, az nem éppen a legjobb, vagy autóban ülésről, senkit nem hagyok nyugodni, méghozzá Sophie Alix Baxterral fogunk indulni.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha 1990-ben valakit megkérdeztek az utcán, hogy mi történt, október 3-án szerintem mindenki tudta, hogy Németországot újra egyesítették. És hogyha már Németország szóba jött, akkor azt dobjuk is el, és menjünk egy országgal odébb. Franciázunk, jön a No Limits most ide a Bestre!

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael és a Fast Love után kívánok mindenkinek szép napot. Október 3-a van szombat, a névnaposok, a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan Pitbull-lal fogom folytatni, csak tartok egy rövid szünetet, és érkezik az I Know You Want Me, de a Bestre. I know you want me, want me, you know I want you, want you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Lil Kim és Krisztina Aguilera közöse után nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis B. Német, D.I.E. a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig érkezik a Night Shift csapata, mint ahogy mindig, és a mai napon az R&B kedvencek kerülnek terítékre, úgyhogy White Boy mellé érkezik ennek specialistája, Slim Fit, mint ahogy minden szombaton. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, kívánok mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Bestel, utoljára Juroj és Ádám közösét indítom, ez a csapból is én folyok. Viszlát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint Cseh Sándor szövetségi kapitány másfél napos összetartást szervez a keret számára. A dunaújvárosi csapatból Tormalóca kapus, valamint Garda Krisztina, Rivalszka Natasa és Sümegi Nóra is helyet kapott. A mostani edzőtáborban Faragó Kamilla is csatlakozni tud a válogatotthoz, ő ugyanis a spanyolországi Mataróból hazatérhetett erre az időszakra. Hajdú Kata ugyanakkor klub kötelezettsége miatt nem lesz ott az összetartáson. Az olimpiákos játékosaként október 3-án szuperkupa döntő vár rá, írja a Duna Online. Az egészségtudatosság által középpontban a dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapi alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Itt az újabb ázsiai kártevő, kötelező a védekezés. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok, tízezrével szállják meg a darvak a hortobágyat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Már idehaza is megjelent a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő főként a szőlőt és a gyümölcsfákat fenyegetheti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: Szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyensúlyűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
3: feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a Darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Fagyos reggelek, napsütéses délutánok, erre készülhetünk a folytatásban, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szuper hétvégét mindenkinek, kezdődik is a Best délutáni, hiszen délmúlt néhány perccel. Október 3-a van, én Béré Meddia vagyok, és egész délután ma is adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni. Ebben az órában jön a New Lever Empire, Dear Hennivel, itt lesz a Salt-N-Pepa is, most pedig a Gadzsóval indítok. Szól a So Many Times.
0: Best

ezt a fel a legjobb zenék. Most az országban 23 és 27 fok között értékeket mérhetünk. Holnap derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel. Most néztem az előrejelzéseket, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban azért igen hűvös lesz, úgyhogy kelleni fog a kabát. Mínusz 1 és plusz 12, délután pedig már 23 és 27 fok között alakul majd.

0: FM legjobb zenék, közlekedési infókat hoztam. Az M3-oson például Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák, a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést Gyöngyös térségében az M3-ason a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. És óvatosan közlekedjen mindenki az M5-ösön és Újhartyán közelében, például a 43-as és a 45-ös kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, jönnek most a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán érkezik majd Király Viktor és Curtis közöse is. Mehet a tánc hamarosan a Best FM-en, de meghallgatjuk Csikén dalát, és jön a Love on the Run rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 DFV-je játékos is tagja lesz a női vízilabda válogatott október elejé edzőtáborának. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigénokja. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint Cseh Sándor szövetségi kapitány másfél napos összetartást szervez a keret számára. A dunaújvárosi csapatból Torma Luca kapus, valamint Garda Krisztina, Vivanszka Natasa és Sümegi Nóra is helyet kapott. A mostani edzőtáborban Faragó Kamilla is csatlakozni tud a válogatotthoz, ő ugyanis a spanyolországi Mataróból hazatérhetett erre az időszakra. Hajdu Kata ugyanakkor klub kötelezettsége miatt nem lesz ott az összetartáson. Az Olimpiákos játékosaként október 3-án szuperkupa döntő vár rá, írja a Duna Online. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az idősek világnapi alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti eszél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egy hetes extra razzia lesz az utakon. Mély szegénységben élő diákok támogatása indul a pályázat, megerősítette Marco Rossit az MLS elnöke. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatásokat, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Még több mély szegénységben élő tehetséges gyermek kap támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj pályázatán. A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják, mondta a rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
4: nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
3: A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Megszenvedtünk a győzelemért, és meg is érdemeltük a sikert. Ezt nyilatkozta Márko Rosszi szövetségi kapitány, miután csapata Kerkez Milos góljával 1-0-ra verte Georgiát a Puskás arénában. A tegnap este hozta meg a futballválogatott első gólját, egyben első győzelmét a Nemzetek Ligájában. Hétfőn következik az ukránok elleni visszavágó Nagyszombatban. Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy a meccs előtt meglátogatta őket Telkiben az MLS elnöke, és Csányi Sándor megerősítette bizalmát iránta. Pompás időnk lesz, íme a részletek. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Október 3-a van, 1 óra múlt néhány perccel, vagyis folytatódik a szombati Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és ahogy ígértem, a Love on the Run-nal folytatjuk Csikén angol elektronikus zenei előadó dalával, amely 2003-ban jelent meg. Ezzel nosztalgiázunk, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A banán kiválasztására valahogy a legtöbben nem fordítanak túl sok figyelmet, amilyen gondosan válogatjuk a bogyós gyümölcsöket, hibás szemeket keresve, tapintjuk a barackot és kopogtatjuk a dinnyét, annyira nem gondoljuk túl a banán vásárlását. A legtöbben csak fognak egy normálisnak kinéző fürtöt és teszik is a kosárba. Na most szakértők szerint a legfontosabb a gyümölcs héját nézni. Legyen egészséges, sárga színű, rugalmas, nem pépes vagy túl puha tapintású. A fakószín állítólag annak a jele, hogy a gyümölcsöt tartósan 13 fok alatt tárolták, amely hatására az ízből is veszített. Néhány barna folt azonban nem akadály, hanem a természetes érési folyamat eredménye. Ha azonnal el akarjuk fogyasztani a banánt, ilyen darabokat válasszunk, de mi a helyzet akkor, ha előre betárazunk egy hétre a gyümölcsből? A szakértők szerint nyugodtan válogassunk össze különböző fogban érett darabokat, ilyen esetekben tegyünk olyanokat is a kosárba, amelyek teteje még egy kicsit zöld, ezek otthon szépen meg fognak érni. Más-más célra jó a banán, ugye az érés különböző fokaiban. A kicsit még zöld, keményebb darabok tökéletesek főzéshez, a pont megfelelő állagúakat magában fogyasztjuk, a barnulásnak indult példányok pedig mehetnek sütibe. Ha nem fogyasztjuk el őket, tegyük feldarabolva a mélyhűtőbe és használjuk fel, akár smoothie készítésekor. Amit viszont mindig kerüljünk el, az a pépes, penészes gyümölcs, hogyha ilyeneket látunk a boltban, inkább vegyük azonnal másfelé az irányt. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal megyünk tovább. Az M5-ösön például Lajos Mizse térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv járható, és felújítják az útburkolatot az M5-ösön emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Az M6-oson is érdemes figyelni, Budapest felé Paks térségében például a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot le is zárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A Pécsvárad-Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hírem van, a folytatásban is a 90-es és a 2000-es évek legjobb slágereit hallgatjuk, úgyhogy érdemes maradni, de előtte hírek itt a 2 óra, aztán jön majd a Follow the Flow is. A Porcstemet indítom perceken belül, és itt lesz Akon is, úgyhogy ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 4 DFV-je játékos is tagja lesz a női vízilabda válogatott október elejé edzőtáborának. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint Cseh Sándor szövetségi kapitány másfél napos összetartást szervez a keret számára. A dunaújvárosi csapatból Torma Luca kapus, valamint Garda Krisztina, Vivalszka Natasa és Sümegi Nóra is helyet kapott. A mostani edzőtáborban Faragó Kamilla is csatlakozni tud a válogatotthoz, ő ugyanis a spanyolországi Mataróból hazatérhetett erre az időszakra. Hajdu Kata ugyanakkor klub kötelezettsége miatt nem lesz ott az összetartáson. Az Olimpiákos játékosaként október 3-án Szuperkupa döntő vár rá, írja a Duna Online. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. 28 éves volt csak, amikor egy tragikus autóbalesetben életét vesztette, miközben Dunaújvárosba igyekezett edzésre. Ennek már 21 éve, október 2-a Kulcsáronik a születésnapja, most ünnepelte volna az 50-et. 2004-ben fogadta el az akkoriban legjobb magyar csapatnak számító Dunafer ajánlatát. 2005. januárjában éppen edzésre igyekezett Sukorói lakhelyéről Dunaújvárosba, amikor a Velence és Pusztaszabolcs közötti úton halálos autóbalesete szenvedett. Elveszítette uralmát a gépjárműbe felett, amely fának ütközött és kigyulladt. Egy arra haladó kamionos észrevette a balesetet, széttört, kigyulladt roncsból kiemelte, de már nem tudtak rajta segíteni a mentők, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk, kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti eszél, reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Hiába ügyeskedünk, a trafipaxot nem verjük át. Holnap lesz az állatok világnapja. Összeomlott egy szórakozó hely Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedés biztonsági szakértők. A közösségi oldalakon ugyanis rengeteg tévhit terjed arról, hogyan lehetne kijátszani a sebességmérőket. Sokan úgy gondolják például, hogy esőben vagy ködben pontatlanabbak a készülékek. Mások szerint egy hirtelen fékezéssel megzavarhatjuk a mérést, és elkerülhetjük a büntetést. Egyik állítás sem igaz, a hirtelen fékezés pedig kifejezetten balesetveszélyes. A sérüléssel járó közúti balesetek csaknem egyharmada gyorshajtás miatt történik Magyarországon. Büntető fékezet, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autót Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfósz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
5: Mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
4: Összeomlott egy szórakozóhelynek otthont adó épület Észak-Spanyolországban. A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérültet kórházba vittek. Szemtanúk szerint előbb a padló szakadt be, majd a tető is leomlott. Az épületben mintegy 50-en tartózkodtak. A rendőrség vizsgálja a történteket. Sajtóértesülések szerint szerkezethiba okozhatta az omlást. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És egy Remy jelölt szenegáli amerikai R&B és hip-hop előadó, aki világszerte több mint 35 millió eladott albummal, ötszörös Grammy jelöléssel és számos slágerrel büszkélkedhető, pedig nem más, mint Akon. Hello mindenkinek, én Béni Mezdia vagyok, elhagytuk a 2 órát is, és indítom már is a Dangerous-t. Rádiózzunk együtt!
0: Messze!

Beszteszem a legjobb zenék. A kávé pozitív hatást gyakorol a BL mikrobiomra, akár van benne koffein, akár mentes. A kávé sokkal több, mint egy aromás ital, ami felébreszt, a bél-agy kapcsolaton keresztül befolyásolhatja a hangulatot, a stresszintet, a memóriát és a figyelmet. Ez derült most ki. A kávé emésztés serkentő hatásával ugye régóta tisztában vagyunk, ám egy kutatócsoport tudósai ezúttal azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a kávé fogyasztása a BL mikrobiom és az agy közötti kétirányú kommunikációra. A kutatás során 31 kávéfogyasztót és 31 olyan embert vizsgáltak, aki nem iszik kávét. Tették mindezt pszichológiai tesztek, koffein és étkezési naplók, valamint széklet és vizelet minták segítségével, hogy feltérképezzék a mikrobiomban, illetve az észlelt hangulatban és stresszintben bekövetkező változásokat. A vizsgálat első két hetében a résztvevők tartózkodtak a kávéfogyasztástól, ez alatt rendszeresen pszichológiai felméréseken vettek részt, valamint vizet, illetve széklet mintát kellett leadniuk. A kávéfogyasztók esetében a megvonás jelentős változásokat eredményezett a BL mikrobiom szerkezetében a nem kávéfogyasztókhoz képest. A harmadik héten a rendszeres kávéfogyasztók ismét ihattak kávét, ám csak a csoport egyik fele kapott rendes kávét, a másik fele koffeinmentes változatot fogyasztott. Szóval nagyon kigondolt stratégiát követtek. A kutatók jelentős javulást a tanulási képességben és a memória terén csak azoknál tapasztaltak, akik koffeinmentes kávét fogyasztottak. Ez arra utal, hogy a kognitív előnyökért nem a koffein, hanem egyéb összetevők felelősek. Ugyanakkor a vizsgálat során azt is megállapították, hogy a szorongás csökkenése, valamint az éberség és a figyelem javulása kizárólag a koffein tartalmú kávé fogyasztásával mutatott összefüggést, a koffeint emellett a gyulladásos folyamatok kockázatának csökkenésével is kapcsolatba hozták. A kávé több puszta koffeinnél, azt mondják, összetett hatást gyakorol a szervezetre, kölcsönhatásba lép bélrendszeri mikrobáinkkal, anyagcserénkkel, sőt, még érzelmi jólétünkkel is. Eredményeik arra utalnak, hogy a kávé, legyen szó koffeines vagy koffeinmentes változatról, eltérő, ugyanakkor egymást kiegészítő módon fejtheti ki egészségre gyakorolt hatását, úgyhogy bátran fogyasszuk a kávét. Nekem általában napi egy bőven elegendő, de most annyit beszéltem róla, hogy én is elfogyasztok szerintem egyet, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például mindkét oldalon lezerték az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Az M70-esen az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot zárták le, ott a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Terelőútként a 76-os főút lett kijelölve a Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom közötti szakaszon. Aztán az M1-esen több helyen is zajlanak a munkák, például szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Hegyeshalom felé a 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik, Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy arrafelé is lassan lehet haladni, több helyen is több kilométer hosszan várakoznak az autósok. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék, a Stereo MC-t kísért bennünket, ez volt a Connected, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. A következő óra pedig a Nickelback-kel indul, most pedig meghallgatjuk a Black Eyed Peas egyik régi nagy sikerét, szól a Pump It a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilizást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Holnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 4 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, és jó pihit, aki ezzel tud foglalkozni Dunaújvárosban vagy a környéken. Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenéket pedig pörgetjük együtt így hétvégén is 3 órán keresztül. Ha jól számoltam, este 6-ig. A mikrofon mögött Molek Csongor, indítja az órát a Nickelback, és szól a Photograph.
0: 93.1

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, a nap 24 órájában garantált a zenei változatosság, ezzel pedig a rutinos hallgatók tisztában vannak. Én Molek Csongor vagyok, este 6-ig pedig innen a stúdióból mindenféleképpen jelentkezem. Már október 3-át írunk, Helga napja van. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig. 51 esztendeje, 1975-ben elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. És 36. éve, tehát 1990 óta a mai nap a Német Egység napja. A nap híres szülötteinek listáját hétvégén is megvizsgáljuk. 106 éve látott napvilágot Báró Anna, színésznő. És 89 éve született Csiki Boldizsár, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, tanár, zenetudós. Akik ma ünnepelnek és hallgatják a Best FM-et, Isten éltesse őket nagyon sokáig Dunaújvárosban és a környéken. Most Janet Jackson felvétele következik, meghallgatjuk a That's the Way Love Goes című dalt. Like

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

kilométernél már nem sokáig, és ugrunk kicsit messzebb az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odarendű főúton is aktuális a munkálat. A 106-os és a 116-os kilométer között félpályás lezárásra is készülni kell. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen a közlekedők nevében. Most a Cut and Move nagy slágere következik, meghallgatjuk a Westen a Get Serious című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, és így szombat délutáni közös műsorunkat illetően is lassan-lassan lepörgetjük az első közös felvonást, de még kettő a miénk a mai napból. Akkor főleg, ha velünk maradnak a hallgatók Dunai Városból vagy a környékről. Én Oleg Csongor vagyok, és egy duettel kezdünk mindjárt. Madonna és Justin Timberlake közös száma szól. A 4 Minutes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
3: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Idehaza utólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatás jogok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. A Magyarországon két éve bevezetett könyvárrögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított egy évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami kitüntetését vehette át Tóth Krisztina, költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíj minimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíj minimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösség oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi terv plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció, vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek pörögnek megállás nélkül itt a 93.1 Best FM-en. Nyilván hétvégén is ez, még a szombat délutánunk csak. Kedves hallgatók, remélem a programokat betervezték így hétvégére. Olyan progikat, amelyek passzolnak a pihenéshez, én pedig ehhez passzoló felvételeket hozok még este hatig. A nevem Oleg Csongor, Madonna és Justin Timberlake zenél.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, Dunói Veresi hallgatók. Időjárásról műsorunkon belül még nem nagyon beszéltünk. Nézzük, hogy a jóslatok szerint mire számíthatunk holnap vasárnap. Hát marad a vénasszonyok nyara, hőmérsékletben mindenféleképpen, és egyébként zavartalan napsütést mondanak a hozzáértők, délelőtre és délutánra egyaránt. Ideg hűvös lesz a reggel, amit tapasztalunk már napok óta, lassan hetek óta, és óriási a napi hőingás, délután 23-28 fok körül mérünk majd a legmelegebb órákban. Aki nem bírja a nagynapi hőingást, az tapasztalja a tüneteket sajnálatos módon már reggel ébredezés után. Jelentkezhet ízületi fájdalom, fejfájás, gyenge szédülés, fáradékonyság, tompaság, legalább hétvégén próbáljon mindenki eleget pihenni. Kedves dunaújvárosi hallgatók, és ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, ilyenkor is fontos, nem csak a nyári nagy melegben. Solalma felvételét meghallgatjuk most a Besten, a dal címe You Might Need Somebody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, második helyen végzett a Hajdú Jonatánnal és Slihocki Ádámmal felálló magyar egység a Kínában megrendezett sárkányhajú világbajnokság első napján. Szerdán startolt egyébként, és a Magyar Kajakenu Szövetség is beszámolt arról, hogy a nyitónapon rögtön döntőket rendeztek, méghozzá a 2000 méteres számokban, ezúttal 8-as hajóban. A magyar csapat vezetője, Reményi Péter előzetesen úgy fogalmazott, ezen a távon van a legnagyobb esély az éremszerzésre. Hogy a többi versenyszám miként alakul, az a jövő zenéje, minden esetre a 2000 méter kapcsán Römi nem a levegőbe beszélt. A magyar hajó, a Hajdú Jonatán, Slihocki Ádám, Bernát Eszter, Kockás Dávid, Adolf Balázs, Matkovics Lilisára, Kis Ágnes, Csorba Zsófi, Reményi Gitta és Kirchner Zoltán összeállításában versenyezve mindössze 66 századdal a házigazda egység mögött második idővel zárt, úgyhogy gratulálunk. Ott van a részletesebb beszámoló a dunaujváros.com hírportálon. Egy molokos lágert bekészítettem most, ismerjük mindannyian, és eredetiben játszom, nem remixben, a Time Is Now című felvételt. Yeah,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, ezt a rövid infót azért hozzátesszük, csak hogy tudjuk, hol vagyunk, dunaújvárosi hallgatók. Én itt vagyok a stúdióban még egy órán keresztül. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A nevem Molek Csongor, a következő órát pedig DJ Jakarta indítja, és szól az American Dream című dal. Ez...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madár megfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján megtalálható, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma is holnap rendezik a Szaunázók hétvégéjét, az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán megtalálható. Korszerűsítik a határ ellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberében valósulnak meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményben hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvadt a készenléti rendőrségben. A Magyarországon két éve bevezetett könyvárrögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított egy évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is, fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz lerult időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti eszél, reggel 8, délután 25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk remélem itt a legtöbben a 93 egy Best FM-en. Még egy óra miénk a szombatból, kedves hallgatók. Mindenkinek pihentető, de azért jó tartalmas hétvégét kívánok. Ez már a késő délután lassan-lassan kora este, úgyhogy jönnek a jó zenék továbbra is. A nevem Molek Csongor. Jakarta indítja a felvonást, és szól az American Dream.
0: 93 egy Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat. Aki vezet éppen, dunaújvárosi autósok, vannak munkálatok hétvégén is, például a 64-esen, Simontornya-Enying másodrendű főúton, a 0-es kilométernél október 20-áig számíthatunk még útszűkületre, az 52-esen pedig egészen december elejéig Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton végzik a csomópont építési munkálatokat, a 47-es kilométernél. Jelezhetik, ha akad egyéb útinfó, akár rendőri aktivitással ellenőrzéssel összefüggésben jöhetnek az infók, 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Seal-től szól most egy rendkívül érzelmes felvétel, a címe Kiss from a Rose.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunói városi hallgatók a Hajléktalan Ellátó Centrum papírgyári út intézményében látogatást tett Barta Endre alpolgármester még szerdán, és áttekintették a helyszínen zajló szakmai munkát, a folyamatban lévő korszerűsítéseket, valamint az ellátottak számára elérhető szolgáltatásokat és helyiségeket. Németh Józsefné intézményvezető említette, hogy Dunaújvárosban jelenleg kettő helyszínen, a Kandó Kálmán téren és a papírgyári úton biztosítanak ellátást, ahol közel 300 fő számára tudnak menedéket és szakszerű segítséget nyújtani az év minden napján. Ahogy mondta, a papírgyári úti központban a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely és az átmeneti szállás egyaránt megtalálható. Az átmeneti szálláson bentlakóknak lehetőségük van tisztálkodásra, a hozott vagy kapott alapanyagokból történő főzésre, sőt a mosásra is. Az intézményvezető pedig hangsúlyozta a dunaujvaros.com hírportál munkatársainak, hogy az épületben folyamatosak a fejlesztések, megkezdődött például a külső nyilászárók és bejárati ajtók cseréje, emellett új bútorokat, székeket és higiénikus tárolószekrényeket is beszereztek az ellátottak és a dolgozók komfortérzetének növelése érdekében. A témával kapcsolatban van még infó bőven az említett portálon. Most a Sugababes csapata következik a Best FM-en, és az Our Load című számukat játszom.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Egy duettel búcsúzom, így szombat, kora este, kedves dunói városi hallgatók, Melanie C. és Brian Adams közös száma szól, a When You're Gone című dal. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és nagyon szép hétvégét kívánok, ez már a szombat késő délután kora este, holnapra vasárnapra remélem a pihenést betervezték, én délután 3-tól itt leszek a stúdióban is, hozom a jó zenéket, remélem találkozunk, maradjanak a West FM-en, Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilazást. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett, zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Ismét lehet szavazni az év turista házára innen Fejér megyéből is. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaháza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli szél, hajnalban 4 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma, új szőlők ártevő jelent meg itthon, mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csaknem 8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátettem, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészségi környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korom penész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
2: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit, a globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csaknem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én tudom, a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

De egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet, Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 DFV-je játékos is tagja lesz a női vízilabda válogatott október elejé edzőtáborának. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigenőtök. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint Cseh Sándor szövetségi kapitány másfél napos összetartást szervez a keret számára. A dunaújvárosi csapatból Torma Luca kapus, valamint Garda Krisztina, Rivalszka Natasa és Sümegi Nóra is helyet kapott. A mostani edzőtáborban Faragó Kamilla is csatlakozni tud a válogatotthoz, ő ugyanis a spanyolországi Mataróból hazatérhetett erre az időszakra. Hajdú Kata ugyanakkor klub kötelezettsége miatt nem lesz ott az összetartáson. Az Olimpiákos játékosaként október 3-án szuperkupa döntő vár rá, írja a Duna Online. Nem mindenki számára lesz csendes október Fejér megyében. A MÁV több vasútvonalon és állomáson is előre tervezett zajjal járó karbantartási munkálatokat végez, amelyek főként az éjszakai órákban zajlanak, emellett útlezárásokra is kell számítani. A Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonal több szakaszán is zajjal járó karbantartási munkákat végeznek előre meghatározott időpontokban. A Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks vasútvonalon nappali munkavégzésre is készülni kell. Mezőfalva és előszállás között október 27-én 7 órától másnap 15 óráig dolgoznak, míg előszállás és Dunaföldvár között október 28-án szintén 7 órától másnap 15 óráig tartanak majd a munkálatok. Foglalja össze mindezt a MÁV. 28 éves volt csak, amikor egy tragikus autóbalesetben életét vesztette, miközben Dunaújvárosba igyekezett edzésre. Ennek már 21 éve, október 2-a Kulcsáronik a születésnapja, most ünnepelte volna az 50-et. 2004-ben fogadta el az akkoriban legjobb magyar csapatnak számító Dunafer ajánlatát. 2005. januárjában éppen edzésre igyekezett Sukorói lakhelyéről Dunaújvárosba, amikor a Velence és Pusztaszabolcs közötti úton halálos autóbalesetet szenvedett. Elveszítette uralmát a gépjárműbe felett, amely fának ütközött és kigyulladt. Egy arra haladó kamionos észrevette a balesetet, széttört, kigyulladt roncsból kiemelte, de már nem tudtak rajta segíteni a mentők, írja a FEOL. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Az időjósok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz felettünk, gyenge mérsékelt lesz a keleti eszél. Reggel 8, délután 25 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textilgyűjtő hálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
4: nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen, ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint, és ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
3: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szán lét Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a nyárias időben, reggelente hideg lesz, büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr, ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményekhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt addig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csak nem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon.
1: Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Az egyiptomi sivatagban előkerült fosszilis fogak alapján legalább 7 cápa fajját egy kora területen, köztük a mai kobolt cápák egyik ősi rokona. A késő kréta időszakban a mostani kopárvidék helyén még meleg trópusi tenger hullámzott. A leletek hosszabb idő alatt halmozódtak fel, vagyis nem egyetlen tömeges pusztulás emlékét őrzik. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyófelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem nagyon jól telt a hétvége első napja, és remélem, hogy felkészültetek, hogy a legjobb zenékkel átsuhanjunk a vasárnapba. A French Affair kezd most, ez a My Heart Goes Boom.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a német hip-hop csapat, amely az amerikai rap és R&B hangzást hozta Európába. Ennél a számnál pedig egy meglepően komoly témával érkeztek, az idő múlásával és azzal, hogy érdemes megbecsülni azt, amink van. És lásd csodát, úgy is lehetett nagyon komoly dalokat csinálni, hogy nem arról szólt minden, hogy mekkora buli van és mekkora császárok vagyunk. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. Let's talk

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogy mennyire volt sikeres a következő párosításunk? Hát csak annyira, hogy a szám 2002-ben a Billboard Hot 100-as első helyére került, és Ashanti karrierjének a beindításában is nagyon komoly szerepe volt. A producer Ivy Gotti volt a Murder Include kiadó alapítója, és a cím szerint Ja Rule mindig pontosan érkezik, ami mondjuk egy világsztártól nem annyira megszokott. De a dal maga nagyon jó, jön az Always On Time.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma. Új szőlők kártevő jelent meg itthon. Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátette, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakasz határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
1: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit, a globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Remélem mindenki jól van, remélem pihentek vadul, és remélem élvezitek, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzunk ettől a naptól. Ezt az órát most, hölgyeim és uraim, az Outcast kezdi. Jön a Hey Ya!
4: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, az ember azt gondolná, hogy világsláger csak angolul, esetleg nagyon, de nagyon ritkán franciául lehet csinálni, de azt, hogy dualául, azt szerintem senki se gondolta volna. Na de hát ez a duala egy kameruni nyelv, amin Wes előadta nekünk anno az Alane című világslágert, és ezzel amúgy 10 évig vezette a francia slágerlistákat. Úgyhogy valamit tudott. Na, én megindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, ami felhívja többek közt az én figyelmemet is arra, hogy nem ártana lemosni az autót, de hát ezekben az időkben szerintem mindenki kétszer is gondolja meg, hogy használjunk-e vizet, vagy nem. Egy viszont biztos, hogy mi most használjuk Christina Aguilera-t, hiszen jön a Car Wash.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal ne tévesszen meg senkit se, annak ellenére, hogy egy pörgős szinte vidám hangzás társul hozzá. Valójában nagyon komoly és nagyon becsapós dalszövege van, és gondolatmenete van, hiszen Rob Thomas arra gondolt, és azt írta meg, hogy mi lenne akkor, hogyha megszűnne minden, véget érne minden. Visszanéznénk, meddig jutottunk, és még akkor egy kis plusz információ, hogy a dal Amerikában platina lemezes lett, és új lendületet adott a zenekarnak. Wow! Matchbox 20, How Far We Come, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk videoklipjénél tutira, hogy nagyon gyorsan végeztek a castinggal, hiszen Eagle Eye több különböző szereplőt is saját maga alakít bennem, úgyhogy tényleg nagyon, de nagyon gyorsan és hatékonyan castingolhattak. Jön a Save Tonight!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csak nem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű melegvizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet. Hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként a zivatar esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Flavi Tomi vagyok, a Biki, vagy mivel tegnap válogatott meccs volt, nyugodtan mondhatom azt, hogy az első félidőnek vége, jön a második félidő, a kezdőrúgás pedig nem másé, mint a Buddy Rockersé, jön az I Like The Way.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele. Holnap október 4-én Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Arankákat, az Auréliákat, az Edvineket, a Fodorokat, a Gyémántokat, a Hajnalkákat, a Larinákat és a Zorkákat. Úgyhogy van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, mi pedig most rohanunk tovább, hiszen nagyon sok, nagyon jó zenét kell még

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a pop koronázatlan királynője, aki nem más, mint Madonna, aki örökké fiatalnak képzeli magát, de ez már annyira nem igaz. Viszont nagyon jó sminkesei vannak, nagyon jó sztálisztja van, és nagyon jó szögből tudják fotózni, úgyhogy tényleg letagadhat sokszor, nem mindig, sokszor egy pár évet. Na, de hagyjuk is ezt, Madonna jó, és a hangját imádjuk. Jön az American Pie!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt mondom mindenkinek, és azt tanácsolom mindenkinek, hogy használjuk ki a következő 3 perc, 50 másodpercet, dőljünk hátra, csukjuk be a szemünket, és egy picit pihenjünk, és úgy érezzük majd magunkat, minthogyha angyalok vinnének minket, és angyalok duruzsolnának a fülünkben, hiszen jön Zoo Hacker, és az isteni és angyali Fábián Juli. Ó, drága Juli, ez a girlie.

érkezik most nálunk, és óriási nagy igazság a dal címe. Mindenki megtalálja a párját, csak ki kell várni, türelmesnek kell lenni, na meg egy picit dolgozni kell értem, de mindenkinek megvan írva, hogy van egy párja. Ennyi, biztosra mondom én ezt mindenkinek, meg Lutvi is, a McNeil is. Someone loves you, honey, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjjel kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem már nagyon sokan pihennek. Akik meg dolgoznak, azoknak szóljon a következő dal, ami nem más, mint Kelly Rowland-től. A munka, tehát work!
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és csak jó hírekkel szolgálatok. Mondjuk az annyira nem, hogy reggel 5 fok lesz, kicsit cidri, viszont 24 fok lesz napközben, teljes napsütés, nulla felhő, nulla szél és nulla eső, na meg nulla front. Egy tökéletes vasárnapnak nézünk elébe. És ennyi. Negrokám, cada vez, ezzel megyünk tovább.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lehet az ember a világ legjobb gitárosa, lehet az egyik legismertebb ember a Földön, viszont hogyha nem érzi jól magát a koncert előtt, akkor a felesége mondhatja azt neki, hogy Carlos, kisfiam, ülj le szépen, nyugodj meg, pihent ki magad, aztán majd mész koncertezni, amikor én engedlek. Hát ő Carlos Santana, na meg persze Béneje, jelenleg kiegészülve a The Project GMB-vel, jön a Dirty Dancing. Ladies and gentlemen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Na de mivel megyünk tovább a folytatásban? Jön a Texas! Ez az Inner Smile!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is találkozunk. Na meg utána is, hiszen most egy ideig én leszek majd este 8 és éjfél között White Boy helyett is. Na, de már elég mindenkinek jó pihenést és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.